0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferencáram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
2: Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség Napjai rendezvény sorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát. Pintér György, az intézmény munkatársa beszél erről. Ma és holnap rendezik meg Délvast érintően is a nyitott porták napját. Az ősz köszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Oszkóban, a Szőlőhegyre és az Édesvidék cukrászműhelybe is invitálják a látogatókat, de ezeken a helyeken csak szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Nagy Krisztina, a Hegy Pásztor körmunkatársa és Boromisza Edit, a Vasvárné Főiskola munkatársa nyilatkozik a rendezvényekről. 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Őr Zoltán polgármester invitálja önöket a mai és holnapi eseményekre. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület ma. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak. A délután délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot. Laki László egyesület vezető is a műsor vendége lesz ma. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát. Pintér György, az intézmény munkatársa beszél erről.
1: Szombaton rendezik országszerte a Kulturális Örökség napjai programsorozatot, ebből nem maradhat ki idén sem Körmend. Egy különleges sétára invitálja most Pintér György, a múzeum munkatársa, a körmendieket és a város vendégeit. Ugye, mi lesz ez a séta?
2: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik 1500 regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására, két turnusba, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ugye a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Ennek a feladata az, hogy a körmendiek meg az érdeklődők, akik mondjuk esetleg nem biztos, hogy körmendiek szintén, ők megismerjék a városnak azt a múltját, ami mellett gyakorlatilag naponta elmászkálunk. Na most az eddigi középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne, kezdő helyszíne, ez szombaton 3 órától, délután 3-tól a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet.
1: Egyébként a vasútállomás az teljesen különleges építészeti remek mű, és csodálatos, hogy így ilyen állapotában megmaradt máig. Ez különleges kincse Körmennek.
2: Így van. Na most a helyzet az, hogy ez a vasútállomás, ez nem az eredeti. Tehát volt egy indóháza, egy kezdeti vasútállomás a Körmendnek, amit az 1910-es években lebontottak, és helyére épült a jelenlegi vasútállomás épülete. Tehát erről is lesz majd szó a séta során. Meg hát ugye nagyon, most már egyre kevesebben tudják azt, hogy Körmend egy nagyon komoly vasúti központ volt. Tehát innen a most meglevő vasútvonalon, ami ugye egyik fele Szentgotthárd, a másik Szombathely, mellett még volt két vonalunk, Muraszombatra, illetve Németújvárra, Güsszinkbe.
1: Nekem élményem az iparművészethez tartozó része a vasútállomásnak, hogy nagyon szép csempék maradtak meg még eredetiben.
2: Igen, tehát úgy tűnik, hogy akik a felújítást végezték most a 110-es évei elején, ők odafigyeltek ezekre az ipari emlékekre, műemlékekre, tehát kevesebb pusztítással járt a dolog, és tényleg sikerült megőrizni a vasútállomásnak a sajátos hangulatát, még akkor is, hogyha belülről teljesen átalakították. Most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a SF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: Akkor tényleg megéri úgymond kimenni szombaton 3 órára a vasútállomásra, mert különleges élményben része a látogatóknak, de a visszaút sem lesz unalmas.
2: Hát ugye kezdődik a történet azzal, hogy itt nem csak a vasútállomás épülete újult meg a peronok, hanem ugye van egy vasúti hídunk is, ez a gyaloghíd, amelyik átvisz a vasúton túli részre, úgyis ez is ugye ennek a felújításnak utolsó lépcsőjéként újult meg, hát ennek is azért megvan a maga története, tehát ezzel is fogunk találkozni, és aztán a sétálunk tovább, és ugye nagyon kevesen tudják most már, hogy azon a térségen, ahol a hősi emlékmű áll jelenleg, ott Körmend víztornya volt például. Aztán el fogunk sétálni a régi laktanya előtt, ugye azt a többség most már úgy emlegeti, hogy a régi stíl, most meg úgy tudom, hogy valamilyen lakópark készülne ott, és utána végig sétálunk a Hunyadi úton, és végül is ki fogunk kötni a kastély északi kapujánál. Tehát körülbelül ez lesz a sétának a története.
1: Erre a programra nem kell regisztrálni, spontánul lehet érkezni.
2: Igen, tehát bárki sok szeretettel várunk mindenképpen. A padlástúránk az regisztrációhoz kötött, mert ott tudnunk kell, hogy hány fős létszám fog fölmenni a szép nagy ember vastag gerendák közé.

0: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Őr Zoltán polgármester invitálja önöket a mai és holnapi eseményekre. 22. Őrségi Tök Fesztivál, Őr Zoltán polgármester úrral beszéltünk meg egy virtuális invitálót ismét, akkor vágjunk is bele, polgármester úr. Miért ajánlja most idén ezt az ikonikus fesztivált?
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit legelőször is. Hát minden évben szeretettel ajánlom, most különösen, hiszen, hogyha igaz az a tézis, amit megállapítottunk már az Őrségi Tök Fesztivál, hogy a leginnovatívabb rendezvényünk, ami minden évben előrukkol valamilyen innovációval, és ilyen ólabdaszerűen görgeti, és viszi tovább évről évre ezeket az innovációkat, akkor idén lesz a legizgalmasabb ugye az eddigiek sorában. Még gazdagabb, még ebélyesebb a program, a gasztrokulturális elem még jobban kidomborodik, ami egyébként jellemző az Őrségi Tök Fesztivál az innovativitás mellett, és ez települési bontásban is egyébként tetten érhető. 19-én szombaton ugye indulnak az őri szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Itt, hogyha egy pillanatra elidézzünk, tehát ez azért nagyon izgalmas, mert ugye az őrségi vásár, az Őrségi Tök Fesztivál, ugye a fesztivál jelleg mellett nyilván az őrség őszi szépség is szól. És ez a program, ez éppen ezt a mozzanatot karolja fel, fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz, és közösen gondolkodnak arról, hogy miért értékes számunkra ez a táj, hogyan kapcsolódnak egymáshoz élőlények, rétek, gazdálkodók, és hogyan alkalmazkodik mindez például az asztályos időszakokhoz. A programhoz ráadásul semmilyen előzet tudás nem szükséges. Ez egy új programelem, és ez egyébként vasárnap is megismétlődik, csak akkor a délelőtt folyamán. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldáshoz és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok egy órától, itt a nagy színpadon a Zalapáti Harmonika Zenekar műsora következik. Ők gyakorlatilag törzs fellépői előadói az Őrségi Tök Fesztiváloknak olyan sikerrel, hogy amikor jégeső esett az egyik Őrségi Tök Fesztiválon, akkor az ő harmonika muzsikájukra bizony ropták továbbra is a táncot az emberek, a közönség a jégesőben. Slágerkoktél kezdődik 2 órakor, előbb a Piroduett lép fel, majd pedig Merics Nikolett és Kárász István őrségi ősz szívből jövő dallamok előadása következik. 5 órakor Péter Fibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk, jövőre pedig úgy gondoltuk, hogy egy balkáni vagy egy horvát est lesz a repertoárban. Ezzel párhuzamosan a Szikszai Edit Művelődési Ház udvarán is lesznek programok, ugye itt a tökfaragás kézműves foglalkozások, 12 órával Monferi Akusztik szórakoztatja a fesztiválra érkezőket, 18 óra 30-kor Jaj Emilia közönség találkozója lesz, ugye ez egy stand-up comedy, 19 órától pedig Töklámpás szépségverseny, valamint fesztivál ajándékok átadása következik, illetve 7 óra 30 perckor Töklámpás felvonulással zárul a szombati program. Kísérő programokként el kell mondanom, hogy idén is lesz őszi dekorációk sétánya, ugye helyi civil szervezetek, intézmények díszítik ilyenkor éppen a körforgalom és a körment fele eső irány közötti szakaszt ezen a parki részen, és hogy az imént említett a fesztivál ajándékok átadásával nyilván jutalmazni fogjuk itt a legjobb dekoráció kivitelezőjét is. A településen pedig dottó vonat közlekedik ezen a napon. Szalafő őrségi népi műemlék együtt, és itt az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság programkínálatával találkozhat a fesztiválra érkező. Egész nap Hácskó Imréné népi iparművész a szövéstechnikáját mutatja be. 10 és 14 órától Bölény és Vadlóles indul, 10 órakor 11 8.30-kor, 14.30-kor tálatvezetés a Népi Műemlék Együttesnél, 10 órától a Kertkai Jenő Általános Iskola tanulóinak előadásában a Hogyan talált magának feleséget Taskó című előadásra kerül sor, zenés buborék kalanda Móka Palotával, az Iránó Báb Színház Báb Szem Jankó című előadása, majd 13-tól 12 óra között hagyomány őrző faművesek bemutatója és foglalkoztatója következik. 13.30-kor az Alegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek zenés előadása, majd 16 órától a Bogja Népzenei Együttes előadása szórakoztatja nagy érdeműt, de mellette folyamatosan egyéb program kínálat is van, és itt is kidomborítik ez a gasztrokulturális jellege az Őrségi Tökfesztiválnak. Kézműves udvar látogatható, ahol tökfaragás kézműves foglalkozás várja a résztvevőket. Játékudvar, ahol népi játszóház, népi játszópajta, kukoricamorzsolás, környezeti nevelés, játékok, szalmabála, labirintus, és a többi, és a többi. Illetve gasztroudvarral is készülnek a nemzeti parkosok. Hagyományos tökmagolaj sajtolást mutatnak be, kóstolóval egybekötve, és tökös és tájjellegű ételeket is lehet kóstolni. Ez a szombati nap program kínálata.

0: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Őr Zoltán polgármester invitálja önöket a mai és holnapi eseményekre.
1: Vasárnap Őri Szentpéteren az imént már ismertetett, vagy a szombati napon már ismertetett kézműves és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit Mesél a Gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, a Tök Fesztivál az a családok fesztiválja, ahol ugye minden korosztály megtalálja a számára szórakoztató és élménygazdag program elemeket. Gyerek programok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal lap generációknak ezt nem kell elmagyarázni, az idősebb generációk pedig valószínűleg nem találkoztak még a nevével, de hát ugye el kell fogadnunk, hogy ez akkor inkább a gyerekeket, a kisiskolásokat szórakoztatja ez a programelem 11 órától a nagy színpadon. 12.30 Ezüst Lille néptánc csoport előadása, 13.30-kor Agárdi Szilvia előadása következik, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje a Tök Fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon, de elsorolom gyorsan a Szikszai Edit művelődési ház programjait is, hiszen Őri Szentpéteren két program helyszínen várjuk a Tök Fesztivál résztvevőit. 10 órától a Lufi Együttes gyermekkoncertjére kerül sor, ugye ők viszont inkább az óvodásokat veszik célba. 10 és 16 óra között újra tökfaragás és kézműves foglalkozásokat lehet látogatni. 16 órától mese előadásra kerül sor a Kalimpa Színház közreműködésével. És kísérő programként természetesen ugye az őszi dekorációk sétánya és a települést Őri Szentpéter szépségei dottó vonaton lehet megtekinteni. Magyar Szombat fa vasárnap kapcsolódik be a Tök Fesztivál programkínálatába. 10 és 18 óra között helyi fazekas és kézműves kirakodóvásár, fazekas bemutató, korongozási lehetőség. A gasztroelem itt is megjelenik. Bogja kemencében mázas áru égetése. Magyar Szombathelyet hagyományőrző és taluszépítő egyesület közreműködésében helyi őrségi ételek készítése, kóstolója és vásárlási lehetőség. Cserépedényben főtt ételeket, perecfonást ismét lehet kóstolni és tanulni. 14 óráktól az előre tolt helyi őrség koncertje szórakoztatja Magyar Szombatvára látogatókat, Szalafőn pedig vasárnap folyamán 9 és 13 óra között termelői piac lesz a piactéren. Dióhéjban összefoglalva ez lesz a Őrségi Tök Fesztivál idei program kínálata.
0: Említette a polgármester úr a dottó vonatot, és én úgy látom itt a program sorolóban, hogy szombaton nem csak a városban közlekedik ez a dottó, hanem összeköt egy programhelyszínt is a Őri Szentpéterrel.
1: Itt a városban közlekedik, ami összeköti Őri Szentpétert és Szalafőt, az a tökjárat, menetrend szerinti tökjárat indul. Oda-vissza két busz közreműködésével Őri Szentpéter és Szalafő között. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat, és aki esetleg nem akar sokat a parkolással és a két település közötti autózással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra, és ezek kényelmesen, zökkenőmentesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra, másikról pedig aztán vissza is tud jutni természetesen az indulási helyszínre.
0: Zárásul még talán arról a közérdekű információról beszéljünk, hogy a parkolás is ismét zökkenőmentesen, parkoltatás is meg lesz oldva, ugye?
1: Természetesen, tehát megvannak továbbra is a kijelölt parkolóhelyeink, táblás iránymutatása, parkolótáblás iránymutatása, és a helyi polgárőrségek, mert én remélem, hogy itt több település polgárőrsége is be fog kapcsolódni ebbe, igyekeznek segíteni a parkolást, hogy minél többen igénybe tudják venni ezeket a parkolási lehetőségeket biztonságosan és kényelmesen, úgyhogy természetesen ebbe is segítséget fogunk nyújtani az ide látogatóknak.
0: Köszönöm szépen Őr Zoltán polgármester úrnak ezt az invitálót, akkor már nincs más hátra, mint a hétvégén péntektől vasárnapig célba venni az őrséget, Őri Szentpétert. Sok sikert a rendezvényhez.
1: Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy jó idő is lesz. Szombati napra szinte biztosan, a vasárnap az egy kicsit bizonytalan nap, de reméljük ott is a legjobbakat, és várunk mindenkit szeretettel. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Wow.

0: Szélvasi barangoló. Szélvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület ma. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak. A délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot. Laki László egyesület vezető is a műsor vendége ma. Laki Lászlóval, a Vasvári Horgász Egyesület vezetőjével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig azért, mert hétvégén nagyszabású programot szerveznek, amire mindenkit várnak, jól tudom.
2: Igen, szeretettel várom mindenkit, Vasvár környéki horgászt, nem horgászt, a jövő horgászát, gyerekeket, mindenkit várunk.
1: Milyen programokat kínál az Egyesület a vendégeknek?
2: A nap első részében, tehát délelőtt horgászverseny lesz, aminek 12 órakor van vége. Eredmény hirdetése viszont 3 órakor lesz, a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. Következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Rush Fusion Band, aztán Vasváron mindenki ismer ezt a kis húvos csapatot, majd őket követik a Brassói Csillagok, a Szívből jövő ének szlogennel. A Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid bemutatót, vagy inkább elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és a Szentra kisiskolások műsorával folytatódik, majd újra talán a Brassói Csillagok egy bő fél órában, és újra vasvári kúvosok is egy bő fél órában. Ez lenne a kulturális

0: Ráadásul tényleg egyfajta tóavatóval is párosul, ugye nem olyan rég készült el a csónakázó tónál egy másik vízfelületnek az átadása.
1: Hát mi úgy hívjuk, hogy hátsó tó vagy kettes tó, és valóban a hátsó tónak a hátsó felén készült egy kis rekonstrukciós munka, mint két célt is szolgál. Egyszer az, hogy a tó körül járható legyen akár turisták, akár horgászok része, valamint az itt keletkezett kis töltés árvízvédelmi szempontokat, árvízvédelmi feladatot is lát el. A 80 éves évfordulóhoz ez úgy csatlakozik, hogy végül is egy időben készült el ez a rekonstrukció, és egy időben lesz ez a 80-as jubileum megemlékedés. Igazi átadás majd valamikor talán tavasszal lesz, mert ezzel még nincsen vége a rekonstrukciónak, a hátsó tónak az első fele, tehát a egyes tó felé eső része, és munka alá lesz véve, talán még a térbe állt előtt, és tavasszal talán el is készül egy topos program keretében.
0: Jó hírek itt a természeti közeli centrumra vonatkozóan, ami Vasvárt illeti. Horgászversenyről is beszélünk. A vasvári csónakázótóban milyen halakat foghatnak?
1: Hát tulajdonképpen, ami Vasmerire jellemző, összes tóban jelenlévő halak nálunk is jelen vannak. Ragadozó halak, békés halak. A természetesen legnagyobb számban igény szerint a ponty, létezik kamus, kárász, nem teljesen örömünkre törpeharcsa is. Keszegfélékből nagyon szép állomány van, és sülőt is bátran mondhatom, hogy szépeket fognak a horgászai.

0: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület ma. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak. A délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot. Laki László egyesület vezető is a műsor vendége ma.
1: Ugye beszélünk erről a 8 évtizedről, az egyesületi élet, vagy a nap, úgymond napló, az jegyez fel valami rekordfogást, egy leget, ami eddig a legnagyobb hal volt, amit kifogtak innen?
2: Hát ilyenről nem tudok, maximum szóbeszédről tudni. Volt egy időszak, amikor ezzel a horgászok kicsekedtek, hogy

0: ez idő után egy kicsit ez, hogy mondjam, elavul dolog lett. Itt inkább a szabadidőnek a jó eltöltése, a jó érzéssel való hazamenetel, a feltöltődés, el lett az elsőleges szempont, nem pedig a hal nagysága minősíti úgy a tavat, úgy a hordást, mint hogy ez régebben talán volt.
1: Jelenleg egyébként az egyesületnek mennyi tagja van?
0: 326 tagja van, ebben bent vannak a gyerekek is, mint egy 72 fővel.
1: Hát ez nagyon impozáns szám, azért ez most itt meglepődtem őszintén, szóval ez nagyon szép szám, mert a következő kérdés az lett volna, de hát az is, hogy nyitott az egyesület csatlakozásra, meg az utánpótlás képzésre.
0: Igen, ezt folyamatosan szóba is hozzuk, erről beszélünk, hogy nálunk nincsenek kizárókok, hogy valaki horgász legyen. Ha letette a horgászvizsgát, rendelkezik horgászkártyával, mindenféle engedéllyel, ami ehhez szükséges, nagyon szívesen látjuk, úgy Vasváron, mint Vas megye többi vizein. Ez a horgászszá lenni, ez nem elúg, sokan gondolják. És én azt gondolom, hogy ezért van az, hogy Vas megyében több mint 12 000 horgász van jelenleg. Igaz, ezzel is a legkisebb megyék közé tartozunk, de ugye ez a helyi sajátosság.
1: Köszönöm szépen ezt a programinvitálást erre a hétvégi programra. Akkor zárásul még egyszer ismételjük el, hogy a vendégseregnek mikor érdemes elindulni, ott lenni ezen a rendezvényen, hány órát célozzanak meg, és hova menjenek?
0: A délutáni rendezvény 3 órakor kezdődik, és a Vasvári strandról lesz. Megjegyezném, hogy vele egy időben piactéren autós találkozó zajlik, amit természetesen érdemes szintén megnézni. Kettő együtt talán egy egész kerek programot, egy délutáni programot, de nem hagynám ki mondjuk a gyerekeket se ebből a délutáni programból. Túlnyílik lesz egy gyerek játszóház jelleg is részlegű, ollóvágta játékok, Lengyák István vezetésével, Marcica Tetoválás Winkelbauer Rebekával, illetve plüssjáték horgászat, plüssjáték hal horgászat zajlik gyerekek részére, de ezen kívül még egy nagyméretű pánc is kirakatnak a gyerekek, úgy szintén halas témát tartalmaz. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a Vasvári tóba jelenlévő halakból is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Köszönöm Laki Lászlónak az invitálást, sok sikert a rendezvényhez.
0: Köszönöm szépen, köszönjük a megkeresést.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Ma és holnap rendezik meg Délvast érintően is a nyitott porták napját. Az ősz köszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Oszkóban, a Szőlőhegyre és az Édesvidék cukrászműhelybe is invitálják a látogatókat, de ezeken a helyeken csak szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Nagy Krisztina, a hegy pásztorkör munkatársa és Boromissa Edita, Vasvárné főiskola munkatársa nyilatkozik a rendezvényekről.
2: Mi szeptember 19-én a szombaton délelőtt 10 órától este 5-6 óráig várjuk a hozzánk érkezőket, akik bele szeretnének kóstolni a szőlőhegyi élet mindennapjaiba, és ennek megfelelően alakítottuk ki a napprogramját is. Nyáron az egyik kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, aminek még nem zajlott le az avatója, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Délelőtt 10 órától kezdődik majd a kemencébe való bepakolás, illetve a kemencének a felfűtése. Egyébként ez az ingyenes programok sorában van, ez az égető kemence kipróbálása, és aki pedig szeretné magát a kézműves tevékenységet kipróbálni, 2 és 5 óra között pedig lehetősége nyílik korongozni Csizmadia Katalin, a népi iparművésszel. Lesz a 2 méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és az apiterápiás ház bemutatására 2 élményórát szerveztünk, egy délelőtt is és egy délutánit is. A délelőtti 10 órától 11 óráig lesz, a délutáni pedig 14 órától 15 óráig, és hát itt a méhészkedésbe lehet bepillantani. A Fuchsberger Nóra méhész lesz egyébként, aki ezt a sétát vezeti, és ez a ház a Szőlőhegy közepén található, úgymond, és aki így nem ismeri az apiterápiás ház működését, ugye a méheknek az előállított viasz, a méz és a kaptár levegő nagyon jótékony hatással bír, fertőtlenítő hatással bír, és azt belélegezve nagyon jó bizonyos betegségek megelőzésére, gyógyítására, ilyen például a különböző légúti panaszok, asztma, allergia, illetve nagyon jó pihentető hatással van az emberi szervezetre ez a mézesház, úgyhogy ezt is ki tudják próbálni az érdeklődők, valamint természetesen lesz a mézkóstó program keretében, ez a program is díjtalan.
3: Az Édesvidék 2 gasztroműhelyében várjuk az ide látogatókat. Az egyik programunk egy már jól bevált és sikeres Nápoly pizza workshop lesz, ami egy fizetős előzetes regisztrációhoz kötött élmény. Itt a résztvevők megtanulhatják az igazi nápolyi pizza készítésének a titkait. A másik műhelyünk viszont teljesen ingyenes és nyitott mindenki számára, bár itt is kérünk egy előzetes regisztrációt, hogy ugye tudjunk tervezni a létszámmal. Ez egy közösségi sütés és kóstoló program is egyben. 2 különleges dolgot készítünk majd, az egyik egy napraforgó formájú keletett tészta bióval, ami egy látványos és finom édesség, gyerekek és felnőttek számára is nagy élmény lesz. A másik pedig egy sárga-barna színű cukormentes kifli, ami egy egészségesebb alternatíva, esetleg azoknak, akik nem nagyon fogyasztanak cukrot, de nem akarnak ugye lemondani a végsüteményekről.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Törmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

csak húztál, húztál, húztál magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után. Hazai Turmix.

0: Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Hazai Turmix, naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel. Sok kacat, búcska se...

Marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a Görmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Görmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Görmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Görmendi járásbíróság dönt. Görmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a Görmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a Görmendi parancsnoksághoz tartozó Szent Gotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a Görmendi Mátyás király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Görmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalán tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Keszthely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi Skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit, számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozs szalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a Skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik, bár napja még ez azért biztatóbban nézett ki, most azért elég kevés. És kis csapadékot mutatnak a modellek zömmel a hétfői nap délutánján, aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi-hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek, és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói Hegypásztor Kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a Hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet is. 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik. Pár napja még ez azért biztatóban nézett ki, most azért elég kevéskák is csapadékot mutatnak a modellek zömmel. A hétfői nap délutánján aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó szentgotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalán tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Kesztely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit. Számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozsszalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik, pár napja még ez azért biztatóban nézett ki, most azért elég kevés kis csapadékot mutatnak a modellek zömmel a hétfői nap délutánján, aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek, és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztor kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik, pár napja még ez azért biztatóban nézett ki, most azért elég kevéskák is csapadékot mutatnak a modellek zömmel. A hétfői nap délutánján, aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Szombat után vasárnap is tart, délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A mai ajánlatok közül egy csipkereki díszfa iskolába hívjuk Önöket Balogh Benyámin invitálásával. A Pető Mihály fai szőlőhegyen Kis Tamásék várják a kis Présház házba, pincébe az érdeklődőket. Gerse Karáton a Karát pincéhez is invitálják a kirándulókat. Pásztori Istvánné polgármester ismerteti az ajánlatokat. Vaspörbe a kincses láda birtokra Katavics Tuboy Tímea hívja önöket. Olasz Fán a Varga Porta is csatlakozott az akcióhoz. Varga Zoltán díjnyertes borász ismerteti a programokat. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: szombat után vasárnap is tart, Délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A mai ajánlatok közül egy csipkereki díszfa iskolába hívjuk Önöket Balogh Benyámin invitálásával. Közeleg a nyitott porta napok sorozat, itt a Hegyháton is több fogadóhelyszín várja majd a látogatókat, és köztük lesz majd a csipkereki díszfa iskola is. Balogh Benyáminnal beszéltünk meg egy interjút. Csináljunk egy virtuális meghívót a leendő látogatóknak, mi mindennel várja őket.
1: Jó napot kívánok, akkor én Balogh Benyámin vagyok a csipkereki díszfa iskolától. Lesz egy gyógynövény bemutató, hogy ezeket a gyógynövényeket, illetve fűszernövényeket, hogy mire is használják, hogy lehet használni, illetve a díszítő értéküket. Aztán lesz évelő használat, itt évelő ágyásokat fogunk szintén bemutatni, itt is különböző dísznövények, évelők, lágyszerűévelők, fájszerűévelőknek a használatáról fogunk beszélni, valamint lesz gyógynövény, fűszernövény felismerés is. Aki eltalálja a nagy részét, annak pedig valamilyen ajándékkal kedveskedünk.
0: Ugye ez a rendezvény vagy nyitott porta napok dunántúli megmozdulás szeptember 19-én, 20-án lesz, amik ilyen programokat sorol. Érdemes a látogatóknak órához időzíteni, naphoz időzíteni?
1: Hát igen, ezeket mi egy órától fogjuk megrendezni, és ezt két óránként, szóval 1 óra, 3 óra és 5 órakor lesz megrendezve.
0: Mi indította Önöket arra, hogy csatlakozzanak ehhez a, hát tulajdonképpen országos megmozduláshoz?
1: Egy kollégám mesélte erről, mivel ők már tavaly is részt vettek ezen, és igazából mi is kedvet kaptunk hozzá, hogy bemutassuk a kertészetünket, hiszen ez egy fiatal kertészet, 3 éves lényegében.
0: Egy kicsit mutassa be nekünk ezt a kertészetet.
1: Ez Csipkereken található, mi először díszcserékkel kezdtünk el foglalkozni, de a klímaváltozás miatt azt vettük észre, hogy sokkal több szerepe lesz majd későbbiekben az évelőknek, ezért mi évelőtermesztéssel kezdtünk el foglalkozni, illetve itt a bemutató ágyásoknak a célja az valójában az, hogy olyan új fajokat, fajtákat ültetünk ki, amiknél vizsgáljuk, hogy hogy bírják a, hát a jelenlegi körülményeket, itt a talaj, illetve a klimatikus tényezőket is, ugye ez az idei nagyon száraz nyár, azért nagyon sok mindent próbára tett. Hát vannak nyertesek és vesztesek.
0: Egyébként egy kertésznek, egy tényleg növények termesztésére szakosodott szakembernek nagyon a jövőbe kell látni. Nem a jelenben kell számolgatni, hanem jövőbe látni, ugye?
1: Hát igen, egy 5-10 év távlatával minimum számolni kell. Már most azért körvonalazódik, hogy mik lesznek azok a növények, amelyek jól fogják bírni ezeket a száraz nyarakat. Én azt gondolom, hogy a díszfüvek, illetve a varjuháj, illetve a kutyatejfélék fogják jól tűrni ezeket a hát száraz nyarakat és hideg teleket, mert ugye egyes szakértők szerint a teleink viszont hidegek lesznek.
0: És ezeket a növényeket is, amit említett, ezeket tulajdonképpen így a kertes házakban a talaj, meg a kerteknek a díszítésére ajánlják, ugye?
1: Így van, így van. Mi kimondottan házi kerti felhasználásra termesztünk. Vannak parképítők számára is alkalmas fajok, fajták, de mi inkább a házi kerti kertek díszítésére termesztünk dísznövényeket.
0: Manapság egy új kifejezéssel lehet gyakran találkozni, a zöld beton kifejezéssel, hogy nagyon sokan zsigerből nyírják a füvet, 1 centisre, 1/2 centisre, és egyáltalán nem gondolkodnak abban, hogy egy ilyen szép zöld területet ne zöld siknak képzeljenek el, hanem növényekkel beültetetnek. Ön miért ajánlja azt, hogy tényleg ne ilyen zöld betonokba éljünk, hanem minél változatosabb legyen a környezetünk?
1: Hát a saját tapasztalatom, mi nem nyírjuk hetente a füvet, sőt, ebben a nagy melegben hozzá sem nyúltunk. Ilyen 10-15 centis állapotban vágtuk le, mert ugye hűti a környezetét is, hiszen párologtat, illetve nem hagyja a talajt sem annyira kiszáradni, mint egy fedetlen talaj. Ezért például az évelő ágyásoknál ott azért mi mulcsot használunk, vagy ajánljuk is, ez lehet fakéreg, vagy szalmamulcset kinek amilyen van, vagy amit be tud könnyen szerezni. Illetve én mindenkit bátorítok, hogy ezeket a gyepfelületeket csökkentse, és inkább növelje évelő ágyásokkal, hiszen sokkal egyszerűbb és könnyebb a fenntartásuk, hiszen nem kell annyit locsolni, mint például egy füvet használni, szeretnénk, hogy a gyep szép legyen, azért azt rendszeresen locsolni kell. Így egy jól összeválogatott évelőágy, akár 2-3 hét egyszerű locsolással is gyönyörű lehet, és a díszít értéke az megmarad.
0: Zárásul még annyit áruljon el, hogy önök, gondolom, hogy szakemberek, végzett kertészeti szakemberek, és csipkerekben képzelték el akkor a jövőt.
1: Igen, én lényegében én Szombathelyen a Hermann Otto szakközépiskolában végeztem parképítő technikusként, aztán Keszthelyen végeztem okleveles kertészmérnökként, és Gödöllőn pedig növénygenetikus, növénynemesítő szakmérnökit végzek, jövőre fogok végezni. Ugyan én mindig is itt képzeltem el a jövőmet, itt is élt a családom most már szerintem 200 éve, és a klimatikus viszonyok is azt mondom, hogy megfelelőek ahhoz, hogy itt mi évelőket termesszünk.
0: Köszönöm szépen akkor Balogh Benjaminnak ezt az invitálást, én szerintem sokan kaptunk kedvet ahhoz, hogy ezen a bizonyos nyitott porták napon ezt a portát is meglátogassuk, akkor vasárnap 20-án 13 órától.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek, a

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Szombat után vasárnap is tart, Dél-Vast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A Pető Mihályfai szőlőhegyen Kis Tamásék várják a Kis Présházba, pincébe az érdeklődőket.
2: Üdvözlök mindenkit! Először is ez a rendezvény sorozat, amióta elindult, és több néven is futott már, az elmúlt 5-6 évben, minden évben nyitottuk. Igazából ami erre vezetett minket, az az, hogy van egy régi családi örökségünk, ez a Présház, ahol szeretettel várjuk majd a vendégeket. Ez több mint 200 év a család tulajdonában áll, és azóta is igazából a rendeltetés szerűen használjuk. Éppen most az aktuális szombati napon szintén szüreti munkálatok is lesznek, úgyhogy betekintést nyerhetnek majd az érdeklődők és a vendégek ebbe a munkálatba is. Úgyhogy ezt szerettük volna bemutatni, és ennek egy nagyon jó lehetősége és módja ez a fajta rendezvény, ezen a rendezvénysorozaton belül, úgyhogy akár ezen kívül, de általában egy évben legalább egyszer mindig egy ilyen nyitott pincenapokat mindenképpen tartunk, ahol be tudjuk mutatni ezt a pincénket ezeken, és hát minden más hozzátartozó szőlészeti dolgot.
1: Ez az is indítja önöket, hogy egy kicsit az ősök tisztelete, meg hogy a térségnek az értékeit felmutatni a erre járóknak?
2: Természetesen. Sajnos a Petőmihályfai hegyen sokkal több ilyen jellegű régi présház állt. Hát talán azt mondhatom, hogy a mai nap 3 vagy 4 olyan pincét tudok mondani, ami ezekből megmaradt, és nyilván ez egy mementó és egy régi olyan kulturális emlék. Egyébként a mi pincénk is műemléké van nyilvánítva, és volt szerencsénk ezt 21-ben felújítani, és hát akkor ez elég nagy munkálatok, teljes tetőcsere, nyilván azokat a részeit a pincének hát javítani kellett és cserélni, ami már menthetetlen volt. Végyekeztünk akkor is úgy tekinteni erre az egész dologra, hogy ami még felhasználható, akár a régi faanyagból vagy egyéb dologból, azokat igyekeztünk visszaépíteni és megtartani az eredeti formáját. Tehát már csak ezért is, mivel itt a térségben egy kiemelt műemlékké van nyilvánítva, ezt szeretnénk nyilván a nagy közönségen ennek is megmutatni.
1: Adna nekünk egy virtuális alaprajzot, megbirtok rajzot, hogy is képzeljük el ezt a kis portát, présházat és szőlőt?
2: Igen, ugye itt a présházunk, ez Pető Mihályfán található, annak is a szőlőhegyén. Ezek ugye itt nyilván itt a környező területek, ezek mind ilyen zárt kerti részek, ami viszont talán érdekes lehet a vendég számára, hogy nagyon kevés, talán az utóbbi időben egy-egy ilyen telek, illetve gazdagondó tart, hogy körbe kell keríteni. Tehát itt régen is, még nagyapám idejében itt mindenki keresztül kasorra járkálhatott a másik birtokán. Tehát az az érdekes, hogy nincs lekerítve egyetlen telek sem. Itt a szőlős gazdák, szőlőbirtokosok itt teljesen szabadon meg egymással kommunikálva tudtak jönni-menni a hegyen. A Barkóca dűlő a megnevezése annak a helynek, annak a dűlőnek, ahol a mi pincénk található. Talán nem olyan nehezen eltéveszthető, mert 3 dűlőt találhatunk itt Pető Mihályfán. Ez körülbelül 3 domb és 2 völgyrészre tagolja ezt a szőlőhegyet. És igazából annak mondhatjuk, hogy a nyugati vonulata az, ahol a miénk található. Nagyon közel a Szent Benedek kápolnához, ami szintén egy látványossága a szőlőhegynek, attól sétára egy 3-5 perc alatt elérhető a présházunk.
1: És milyen helyiségekből áll?
2: Klasszikusan 3 helységre tagolt ez az épület. Itt a feltárás során egyébként érdekes dolgokra is bukkantak a történészek, hogy lehet, hogy ez az épület hosszabb is volt, illetve biztos, hogy hosszabb volt, és ebből már rövidítettek annó. Amióta ez az állapot van egy belépő részünk, ahol maga a prés teret találjuk. Itt található jelenleg is a prés. Most már sajnos nem az eredeti, azt 30 évvel ezelőtt azt sajnos ki kellett raknunk, már nem igazán látta el jól a funkcióját, de ettől függetlenül nem egy mai, hanem egy régi prést igyekeztünk beszerezni, és az áll most itt a középső térben, és ettől balra most helyezkedett el régen a szoba, ami most fel lett osztva körülbelül egy ilyen 120 évvel ezelőtt, és most egy ilyen kisebb ilyen konyha leülő rész tartozik, illetve az épület utca felüli oldaláról, vagy út felüli oldaláról pedig nyitottak egy ajtót, és abból pedig egy ilyen szerszámos kamrát készítettek. Ezek a középső helységnek, ennek a préstérnek egyáltalán nincsen, tehát teljesen nyitott fedélszékes az épület. Tehát teljesen látjuk a régi gerendázatot és a tényleg nagyon szép munkával elkészült zsupfedelet, és a jobb oldalán pedig a közvetlenül a préstértől pedig találhatunk magát a boros pincét, ami egy szintén egy döngölt földes, koronafalas és faködémes pince. Itt ugye az az érdekessége az egésznek, hogy itt a környéken, hogy bár hegyoldalban vagy domboldalban vagyunk, nem mégsem vágták be a félig meddig a földbe ezeket a pincéket, hanem teljesen szabadon állnak. Itt úgy oldották meg a hőmérséklet szabályozást, hogy egy elég alacsony mennyezete van ennek a borospincének. Mindig szoktuk mondani, hogy itt bizony meg kell hajolni az ősök és a bor tisztelet előtt, és ezen van egy 30-40 cm szén ezen a födémen, amit szintén a préstérből láthatunk, úgyhogy nagyjából körülbelül így áll össze alaprajzilag ez az épület. Talán azt még hozzátehetem, hogy se víz, se villany nyilván ebben a műemléképületben nincsen, úgyhogy mai napig a munkát tényleg azt mondhatom, hogy szinte nomád módon végezzük, úgyhogy ehhez igyekeztünk alkalmazkodni.

0: Szombat után, vasárnap is tart, Délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A Pető Mihályfai szőlőhegyen Kis Tamásék várják a Kis Présházba, pincébe az érdeklődőket. Mekkora szőlőterület tartozik hozzá?
1: Maga az egész terület az durván ilyen 2300 négyzetméter. Ebből a szőlő körülbelül a felét teszi ki a területnek. Hát egy olyan 600 tőke, amivel most gazdálkodunk. Jellemzően vörös-piros szőlőket terveztünk, és abból is készülnek a borok, illetve hát a többi része pedig nyilván gyümölcsös, ahol szintén van egy-két. Mondhatom azt, hogy szinte a pincével a hasonló, vagy majdnem közelében járó korban gyümölcsfánk is van, amit próbálunk azóta is őrizni és védeni, és szerencsére tartják magukat még, és bőtermést adnak szinte minden második évben.
0: Ez a mostani kánikulás nyár nem sínylette meg ezt a nyarat? Például a szőlő jó termés lesz meg? Ilyenkor szoktak születelni, amikor most is tervezik?
1: Azt kell mondanom, hogy visszanézve, hogy az elmúlt 5-6 évet a szület azért előbbre került. Azt is hozzá kell tennem, hogy egy 15-18 éve elkezdtünk mi is egy fajta váltást is, ami azt is okozta, hogy egy kicsit előbbre jött a szület időpontja, tehát olyan fajta szőlőket telepítettünk a régiek helyett, ami egy kicsit előbb érik. Ez az idei nyár nekünk egy kicsit jól, vagy jobban jött, talán mint több helyen. Nagyon érdekes, tavaszi munkálatok során lehet ezt mindig megtapasztalni, mikor a szőlőbe egy oszlopot le kell cserélni, hogy durván ilyen 80 centi rásuk, mi lehet az agyagos földbe az oszlopot, és bizony ott minden tavasszal vizet találok. És nem csak hogy tavasszal, hanem akár ebben a nyári állapotban is egy-egy alkalommal, tehát valahogy nagyon jó a víz megtartó képessége, úgyhogy úgy látom, hogy mi kevésbé sínlettük meg ezen a területen, és idén is szép lesz a szőlő. Tavaly egy nagyon szép évünk volt, idén talán egy mennyiségben egy kicsit kevesebb lesz, de maga kimondottan a szárazság az itt nem viselte meg, úgy gondolom, hogy talán emiatt az érdekes víztartás miatt is, amit itt a környező területen azért tapasztalunk, úgyhogy talán nekünk kevésbé érzékeny most a szőlő ebből szempontból.
0: Az interjú egyik érdekessége számomra az, hogy amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor kiderült nekem, hogy Győr Moson-Sopron megyében laknak Győrben, az nem itt van, és hogy mégis úgy beszél erről a kis birtokról, mint hogyha tényleg minden nap ide jönne haza, szóval, és ráadásul a szőlő meg igényli is a gyakori látogatást, meg munkát, ezt hogy oldják meg?
1: Szoktam mondani, nagyon drága bort iszok, ami nyilván ezt a részét nézve igaz. Hát nézze, nyilván a hétvégék azok, amik elsősorban arra alkalmasak, hogy itt tényleg karba tudjuk tartani ezt a pincét, a szőlőt, a gyümölcsöst. Szerencsére azért a család és a família az eléggé nagy és széles, úgyhogy mindig azért vannak és sikerül jelentkezőket találni, aki esetleg adott nagyobb munkáknál besegítenek. És hát nyilván a jó Istenre is rábízunk magunkat, főleg az időjárás, hiszen nem ott vagyunk, nem látjuk, hogy na most éppen akár itt a növényvédelem kapcsán, vagy bármelyik kapcsán azonnal reagálni kell. Tehát szerencsére a hegyközségben a szomszédi viszonyok is olyanok, legalábbis én lekopoghatom, hogy tényleg, ha bármilyen dolog van, akkor azonnal jeleznek, jelentkeznek, vagy akár bármi egyéb olyan dologban segíteni tudnak. Nyilván azok, akik ott életvitelszerűen ott laknak, vagy akár a faluban. Illetve hát, mivel Győrben élem az életemet, meg a nagy család nagy része is, de természetesen nagyon sok rokon van ott a környéken. Igazából a nagyszülői falum az Hegyhát-Szentpéter, ugye a szomszéd falu. Ha jól tudom, ott is a tájháznál tájházat is meg lehet látogatni majd ennek a programnak a keretén belül. Úgyhogy hát innét ez a kötődés, és hát igyekszünk ezt, én legalábbis egy fogadalmat tettem, amíg én ezt tudom csinálni és vinni, addig én ezt a pincét nyilván meg a hozzátartozó szőlőt is karba fogom tartani.
0: Köszönöm szépen Kis Tamásnak ezt az invitálást, akkor remélem, hogy a hallgatóknak kedvet hoztunk ahhoz, hogy szeptember 20-án a nyitott porták napon feltétlenül ide is ellátogassanak. Köszönöm szépen az interjút.
1: Köszönöm, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Szombat után, vasárnap is tart, Délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Gerse Karáton a Karát pincéhez is invitálják a kirándulókat, Pásztori Istvánné polgármester ismerteti az ajánlatokat. Pásztori Istvánnéval beszéltünk meg egy interjút, a Karát Pince is csatlakozik a Nyitott Porták napi programokhoz szombaton és vasárnap. Milyen programokat kínálnak ennél a Pincénél?
3: Üdvözlök mindenkit! Igen, a Nyitott Porta napokon 9.-19. szombaton a Karátföldi hegyen a Karát Pincénél szervezünk programokat 10 és 17 óra között. Végül 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, például Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tuboly Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, amit egy különleges epoxi technikával készít, valamint Ferenc Lászlóné őstermelő pedig hagyma és burgonyát fog árusítani. 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy most kóstolással zárnánk ezt a programrészt. A 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni. Hát ez értelemszerűen pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van, egy kis helytörténeti ismertetővel. És akkor még lenne további programunk is, 14-15 óra, 16 és 17 óra között bábozás Szabó Györgyivel, ő Kormos István kőlevesét, mesecsírjó mókusáról előadást, és az aranyhalacska és a csukát adná elő bábozással. Valamint ugyanúgy Szabó Györgyivel tánctanulás is lenne 15 és 16 óra között. Itt körtáncok és dunántóli ugrós és kanásztáncok lennének, viszont itt van egy különleges előadónk is, aki nem volt bente a programban alapban. Érkezik dr. Jánosi András, aki zenekutató, népzenetanár, a Jánosi Együttes és a Hungarikus alapítója és tagja. Ő hegedűn játszana, majd Lajta László Vasvár megyei gyűjteményéből való dallamokat, amelyek változatai már 200-300 éves kéziratokban is megtalálhatók. Tehát nagyon színes a programunk, és nagyon sok szeretettel várunk minden ide látogatót, kicsiket és nagyokat egyaránt.
0: Tényleg egyet tudok érteni, hogy az ember azt se tudja, mire szeretne jobban menni, egy sorjáznak a programok, tényleg gazdag programkínálat van. A vándorok hogy találnak el a Pincéhez?
3: Végül is ugye kihelyezett útmutató táblákon, a GPS koordináták szerintem fent vannak az interneten, a Facebook oldalunkon is, valamint hát ha bejönnek a településre, akkor igazából Sárfimizdó irányában a Karátföldi hegyet kell keresni. Onnan már akkor kijelölt tábla fogja mutatni az irányt.
0: Miért tartották fontosnak ehhez a Nyitott Portanapokhoz csatlakozni?
3: Hát végül is most már mi több éven keresztül is tartottunk ilyet, több-kevesebb sikerrel, meg szeretnénk bemutatni a kis helyi értékeinket, a közösségünket, természeti kincseinket, kicsit ismertebbé tenni Gelsekarátot.
0: Köszönöm szépen a programinvitálót, biztos vagyok benne, hogy sokaknak hoztunk kedvet a Karátpince meglátogatásához.
3: Nagyon szépen köszönöm én is, és tényleg várunk szeretettel mindenkit.

van, tehát hogy nagyon nagy szeretettel várunk akár kisgyermekes szülőket, vagy olyan szülőket, akik szívesen megmutatnak neki, igen, akár a hétköznapi állatokat is. Tehát az a szerencse, hogy közéjük tudunk menni, és akár meg tudjuk etetni, vagy simogatni a birkákat is, a tyúkokat is. Tehát nálunk ez napi szintű, hogy az én gyermekeim is lemennek a legelőre, és akkor ott tudnak az állatokkal, vagy az állatok között játszani, élni. Úgyhogy egy ilyen programunk is van. Aztán a méhészet látogatás is, tehát hogy azt is szeretnénk bemutatni, de viszont oda ajánlott a zárt ruha, zárt cipő. Méhészkalapot azt biztosítunk mindenkinek, de oda is ki tudunk menni, de ha valaki nagyon nem szeretne kimenni és fél a méhektől, akkor itt bent is az udvarban csinálunk egy ilyen kaptárat, ahol meg tudjuk mutatni, hogy hogy néz ki belülről, mik a méhészeti felszerelések, tehát ez is egy program. Aztán lesz Mévias öntő workshop, mivel hogy én a hétköznapokban is ezzel foglalkozom, gyertyát öntök. Aztán ez 10 órakor lesz az egyik, 15 órakor lesz a másik. Hát erre szeretném kérni az embereket, hogyha szeretnének jönni, akkor jelentkezzenek, mert akkor úgy számítok, tehát az anyagokra is, mert illatviaszt és teamécsest öntenénk, ez a programunk, de ez viszont a Mévias öntő workshop az fizetős, de szívesen várok bárkit. Úgyhogy hát ez a három programunk van úgy.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Szombat után vasárnap is tart, Dél-Vast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Olaszfán a Varga Porta is csatlakozott az akcióhoz. Varga Zoltán díjnyertes borász ismerteti a programokat. Varga Zoltánnal beszéltünk meg egy interjút, ők is csatlakoztak a nyitott porták napok programjához. Az olaszfai birtokra várják a vándorokat, ugye milyen programmal?
2: Hát nálunk ezt közösen csináljuk az olaszfai szívügyük egyesülettel. Hát mivel, hogy hegy ugye először is borkóstoló, a pince látogatás, van nálunk egy kilátónak nevezett, ami valójában nem kilátó, mert dom tetején van, nagyon szép kilátás van, meg lehet tekinteni a panorámát, csak hét viszonyot látni onnét erről a hegyről. A hegyen most újtották fel ezeket a kereszteket, a feszületeket, szeretném megmutatni nekik a vendégeknek. Akkor van egy kis kápolnának nevezett, de ezeknek jobban már a bicikliseknek, mert egy kicsit messze van egy Mária szobor, ami valójában egy 2 négyzetméteres helyiség, de ez a hegy dísze megnézném. Azon kívül készülnénk, ugye ígértem egy kis tüskéskörte, pálinka, kóstolót, vagyis hát kínálást, nem pénzes dolog. A szívügyük egyesülettel közösen pedig megpróbálunk egy kis szórakoztató programot a gyerekeknek, például fagyasztottunk le mustot, hogy az is meg tudja inni, aki vezet. Azon kívül lesznek ilyen sütemények, pogácsák, meg még keresünk egy zenészt is, hogy esetleg a napnyugtát, azt levezetné nekünk egy kis zenével, hát aztán meglátjuk meg, hát már még rögtönzünk egy-két dolgot, egy 5 fajta bort szeretnék kóstoltatni, de aki a pincébe, akár esetleg hordóból, azt is szívesen, vörös borokban, akkor hordóba, abból is szívesen megkínáljuk. Hát itt a vendég óhajt viszünk ki, lesz kolbász, sütünk ott kolbászt, aki éhes, vagy az valaki nehogy azért menjen el, mert most valahol meghajáljon, hanem itt kap egy kis kolbászt. Természetesen ezek a dolgok ingyen vannak. A borkóstoló pénzért van meghirdetve, de általában arra sem szoktunk pénzt kérni. Érezze magát jól, aki odajön, főleg bízom a fiatalokban, mivel ezeket a hegyi dolgot a fiatalok nagyon elhagynak, hogy hát ha kedvet kapnak hozzá, hogy van a familiában vagy a családnak ilyen, akkor ne hagyják, hogy az enyészeté legyen, hanem kicsit foglalkozzanak vele, bár a fiatalokat nehéz a számítógép mellől elrángatni, de bízom hozzá, hogy a fiatalok is korosodnak, ahogy mi is, aztán már azt mondják, hogy a borra meg kell érni, és bízom hozzá, hogy már hatással lesz a fiatalokra, meg a gyerekek, akik majd ott játszogatnak, aztán, hogy emlékezni fognak rá későbbiekben is, aztán hát, ha egy kicsit beléjük, táplálódik ez a dolog.
1: Akkor egy kicsit már választ kaptam tényleg arra is, hogy miért tartották fontosnak ehhez a programhoz csatlakozni, hát akkor ezért.
2: Igen, hát nálunk nagyon elhanyagolta egy nagy a hegyterület, 114 hektár, de 10 művelünk szőlőt, valószínű 2-nek ki kell vágni, amiért a betegség miatt ezzel küzdünk, úgyhogy nagyon kevésen maradunk, de hát egyelőre mi kitartunk, mert én is pótoltam a szőlőt az ősszel, a kiesőket, azt mondják, hát miért pótolok? Azért mondom, mert én még nem adtam fel a harcot. Próbálkozunk továbbra is.
1: Azt még legyen szíves elárulni, hogy ugye ez szombaton és vasárnap lesz ez a nyitott porták napja. Hány órára érdemes odaérkezni a leendő vendégeknek?
2: Elvileg 10-től kezdődik, de inkább olyan 11 órától úgy gondolom. Arra minden áll, lesz fedett hely, ha netalántan az időjárás nem lesz kedvező, bár az előjelzések szerint 20-22 fok lesz és napsütéses, mert remélhetőleg így is lesz. Mindenki jól érezze magát, tudjon ott egyet pihenni, sétálni, a biciklisek is már tudjanak jönni. Bízom hozzá, hogy eddig mindig jól sikerült, most meg egy kicsit bővebb lesz a dolga. Ügyünk egyesülettel, így remélem, hogy aki oda téved, az jól fogja érni magát.
1: Köszönöm szépen Varga Zoltánnak ezt a programinvitálót, és feltétlenül a közeli jövőben egy hosszabb interjúban szeretném megkérdezni majd a milyen szüreti szezon zárnak, mert már úgy tudom elkezdték a szüretet, borokról, sok minden fontosról kell beszélnünk.

0: volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülőkek mellé itt a 99.8-on a magazin szerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó Szent Gotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalát tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Kesztely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi Skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit. Számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozsszalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a Skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet is. 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik. Pár napja még ez azért biztatóban nézett ki, most azért elég kevés kis csapadékot mutatnak a modellek zömmel a hétfői nap délutánján, aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer barkácsáruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer barkácsáruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
6: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi-hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek, és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói Hegypásztor Kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a Hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik, pár napja még ez azért biztatóban nézett ki, most azért elég kevéskák is csapadékot mutatnak a modellek zömmel. A hétfői nap délutánján aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
5: Reklámot hallottak.
0: És most
5: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Rap hangolva.
1: Tears dry, maybe I start a fire.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó Szent Gotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalán tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbusz egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Kesztely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi Skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit, számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozsszalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a Skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet is. 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik. Pár napja még ez azért biztatóban nézett ki, most azért elég kevés kis csapadékot mutatnak a modellek zömmel a hétfői nap délutánján, aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Protesting, but giving an answer, some kind of solution.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az Egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói Hegypásztor Kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idővel indult a hét utolsó napja, de délutántól változás kezdődik időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Sokat süt majd a nap, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. A hétfőn érkező hidegfront hatására sok csapadék nem érkezik, bár napja még ez azért biztatóban nézett ki, most azért elég kevés. És kis csapadékot mutatnak a modellek zömmel a hétfői nap délutánján, aztán el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
3: Reklámot hallottak.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó Szent Gotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalán tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Keszthely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi Skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit, számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozsszalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a Skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sáramlat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfő délután kedden erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kis kabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a Vasi Katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a Vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az Egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói Hegypásztor Kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezdve csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sáramlat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfőt délután ketten erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kis kabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fok a napközben is.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiója és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó szentgotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalán tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Kesztely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi Skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit, számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozsszalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a Skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezdve csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sárablat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfő délután ketten erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kiskabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: szívem vágyat. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek, és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztor kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezdve csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfő délután ketten erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet méri, a hőmérő mutat. Kis kabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Honnan jössz, nem mondom.

0: Szeretem a fényt, hogy rám nézel, így éjjel az ajkai nézével. A reggel messze, de búj közel, gyere búj, búj, búj.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Körmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkhái versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó szentgotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghái versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalát tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Kesztely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit. Számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozsszalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
1: Időjárás jelentés.
2: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezdve csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sáramlat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfő délután kedden erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kis kabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Budai Turmi.
1: Fény, az élet kék egén veled, érett képregényben élek én. A
2: tábor tűzlángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád,
1: ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: Radio Turmix.
1: Most csak bandukolok egy városban, valahol, valahol, szárszóban.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek, és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az Egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói Hegypásztor Kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezdve csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi a sáramlat, tehát észak-északnyugati szél. Eleinte még hétfőn délután kedden erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet méri, a hőmérő mutat. Kiskabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
0: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
3: kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágúdásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
4: Tisztelt hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket! A mai műsor első részében Neil Sean, amerikai kiváló gitáros és komponista fog zenélni nekünk. Sean 10 évesen kezdett gitározni, gyorsan tanult. 17 évesen, 1971-ben Eric Clapton kérte fel, hogy csatlakozzon a Derek and the Dominoshoz, de ő ehelyett a Santanához csatlakozott, és a Santana 3 és a Caravanserai albumokon lépett fel. A szóló időszakának elejét mutatom ma be. Ekkor, azaz a 80-82-es években még a híres Jan Hammer billentyűssel próbálgatta a Journey-ből ismert talentumának szárnyait. Jó szórakozást kívánok!

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó Szent Gotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalán tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Kesztely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi Skanzen zsúb fedeles épületeinek előregedett tetőit, számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúbkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozsszalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a Skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sárablat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfő délután kedden erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kiskabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
0: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmende FM-en.
3: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda.
4: Ismét itt a Strádán. Vasárnap esti zenei utazásunkat a 30 stúdióalbum tulajdonos, amerikai rock és country énekes dalszerző Ryan Adamsnek köszönhetjük. 2000-ben Adams kiadta debütáló szólóalbumát, a Hairbreakert, amely kritikai elismerést kapott. 2004-ben megalapította a Cardinals nevű előzenekart, akik a következő 4 stúdióalbumán is közreműködtek. Következzék hát a stíluskavalkádot felvonultató Ryan Adams.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Rockstar mai egyben a 114. műsorában Neil Sean, Jan Hammer, valamint Ryan Adams szerzeményeit hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körment FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket! A technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is további szép estét, a jövő hétre sikereket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágódásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda! Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait, adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az Egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztor kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton.
1: Időjárás jelentés.
3: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezdve csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sárablat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfő délután kedden erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kis kabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Elstartolt a román űrteleszkóp augusztus 30-án, elhagyta a Földet, hogy ez az űrteleszkóp miben más, mint az eddigiek, és mi lesz a feladata, arról is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Vajon lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia, vagyis tudatára ébredhet-e? Nagy kérdés ez, egy nagyon érdekes választ adtak legutóbb erre a kutatók, ezzel is foglalkozni fogunk. Aztán a legújabb autómárkákkal is, ugyanis az autógyártók szerint a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, egyre több gomb, illetve nyomkodható, tekergethető fizikai alkatrész, illetve gomb kerül át az autókba beépített érintőképernyőre. Óriási kérdés az ügy egyébként, hiszen míg a gombok kézzel kitapogathatóak, a képernyőre mindenképpen rá kell nézni, vajon melyik a biztonságosabb. Aztán űrtudományi nemzeti laboratórium indul az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, erről is szó lesz. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, nagyon érdekes ez a téma is, amely többek között az újrahasznosítással is összefügg, és bab és lencse püréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, tehát már nem csak szójából, ráadásul svájci kutatók egy olyan módszert fedeztek fel, amelyet otthon a saját konyhánkban is tudunk kivitelezni. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, vágjunk is bele a témáinkba, és ha már szeptemberben elindult az új tanév, foglalkozzunk ezzel a témával. Az egyetemistákhoz szólnék most egy perc erejéig, ugyanis fantasztikus lehetőség nyílik meg a számukra az új tanévvel. Több mint 900 online képzéshez férhetnek hozzá teljesen ingyenesen. A programot az Amazon Web Services indította el, melyhez magyar egyetemisták is csatlakozhatnak. A program neve egyébként Student Rewards, és kimondottan mesterséges intelligenciával és felhőtechnológiával foglalkozó online képzéseket biztosít a fiatalok számára. A diákok úgynevezett Amazon Web Services krediteket és a szakmai minősítő vizsga díját fedező utalványt is szerezhetnek, a teljes csomag értéke hallgatónként elérheti az 579 dollárt, ami körülbelül 182 ezer forintnak felel meg. Az Amazon azt állítja, hogy az AI és a felhő szakemberek iránti növekvő munkaerőpiaci keresletre reagálva indította el ezt a programját. A hallgatók egyébként egy éven keresztül válogathatnak a kurzusok közül, gyakorlati feladatokhoz is hozzájuthatnak, valamint workshop és hozzáférhetnek a szakmai minősítő vizsgára felkészítő tananyagokhoz is. A képzésekhez egyébként előzetes felhőtechnológiai tapasztalat nem szükséges, tehát nem csak informatikus tanulók csatlakozhatnak, ami pedig ezeket a bizonyos Amazon krediteket illeti. A program a tanulást közösségi aktivitással is összekapcsolja, a résztvevők feladatok teljesítésével és az úgynevezett Boulder Center közösségben végzett aktivitással jelvényeket gyűjthetnek. 21 jelvény megszerzése után már 100 dollár értékű voucher jár az Amazon Web Services vizsgájához. Egyébként a vállalat szerint már több mint 60 ország egyetemistái megkezdték az online képzést a programban, magyar hallgatók meglévő csoportokhoz is csatlakozhatnak, vagy saját közösséget is létrehozhatnak az egyetemükön belül.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb űrteleszkópot lőttek ki az űrben, nem is akármilyet. Augusztus 30-án vasárnap reggel Floridából a világűrbe emelkedett a NASA legújabb zászlós hajó teleszkópja, amelyet Nancy Grace-ről, az amerikai csillagászról neveztek el, aki 1925-ben született és 2018-ban hunyt el. A tudós nő a Hubble űrtávcső tervezője, amelyet 1990-ben állítottak pályára, és az a feladata, hogy a Föld légkörén kívül az ultraibolya, a látható fény és a közeli infravörös tartományban vizsgálja a világűrt. Tehát a Nancy Grace Roman űrteleszkóp felbocsátásáról van szó, amely egy SpaceX Falcon rakétán ült ki a Kennedy űrközpontból. Feladata a kozmológia legnagyobb rejtélyeinek, a sötét energiának és a sötét anyagnak a vizsgálata. 4 milliárd dollárból épült az eszköz, és többek között a gravitáció kozmikus léptékű viselkedését is teszteli, valamint exobolygók után is kutat majd. Az indítás előtt komoly aggodalmak övezték egyébként az időjárást, végül azonban kék ég és szorványos felhőzet fogadta a felszállást. Ami az exobolygókat illeti egyébként, ezeknek jelentőségét többek között a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták a kutatók és a tudósok. Extraszoláris bolygónak, vagy röviden exobolygónak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Évszázadokon át az exobolygók léte csak tudományos feltételezés volt, bár a csillagászok általában hittek létezésükben, gyakoriságukat és hasonlatosságukat a naprendszer bolygóihoz teljes homály fette, később is inkább csak a sci-fi műfajában foglalkoztak velük. Az első megerősített felfedezéseket az 1990-es évek elején tették. Szóval ennek a most felbocsátott űrteleszkópnak többek között az exobolygók vizsgálata is a feladata lesz. Az űrteleszkóp egy olyan célpont felé halad, amely 1,6 millió kilométerre található a Földtől. 5 évre tervezik az elsődleges küldetését, de a NASA közlése szerint az üzemanyag készlet akár 10 további évre is elegendő lehet. A kutatók a projektet egyébként gyakran a Hubble és a Webb űrteleszkóp folytatásaként emlegetik, hiszen mindkét obszervatórium eredményeire épít. Utóbbi ugye 2021-ben, az előbbi pedig, ahogy említettem, 1990-ben állt szolgálatba, és azóta is aktívan szolgálja a csillagászatot. Egyébként a NASA tudományos küldetési igazgatóságának vezetője úgy fogalmazott, hogy amíg a Hubble és a Webb mint egy kulcslyukon átkémlelte az univerzumot, addig a mostani űrteleszkóp szó szerint berúgja majd az ajtót, ugyanis érzékenysége és képalkotási élessége nagyjából megegyezik a Hubble-éval, viszont sokkal gyorsabban pásztázza végig az égboltot. Csak hogy példát is mondjak, ennek az új űrteleszkópnak egyetlen hónapnyi idő is elég lesz ahhoz, hogy megfigyelje a teljes tejútrendszert és fel is térképezze azt. Hasonló feladat a Hubble űrteleszkópnak nagyjából egy évszázadig tartana. És akkor nézzünk meg még egy dolgot, ugye azt említettem, hogy ennek az új űrteleszkópnak az is feladata lesz, hogy a sötét energiát vizsgálja, de mit nevezünk sötét energiának? Nos, a tudósok korábban már bejelentették azt a felfedezésüket, hogy az univerzum folyamatosan tágul, 1998-ban viszont azt is bejelentették, hogy ez a tágulás gyorsul, aminek feltételezett oka egy láthatatlan erő, az úgynevezett sötét energia. A ma elfogadott tudományos magyarázat szerint az univerzum tartalma 3 fő összetevőre bontható: a hagyományos anyagra, a csillagokra, a bolygókra, gázra, porra és minden földi ismerős dologra. A második összetevő a sötét anyag, a harmadik pedig a sötét energia. A hagyományos anyag, például a csillagok és a bolygók hozzávetőlegesen 5%-át teszik ki a világegyetemnek, a sötét anyag 27, a sötét energia pedig 68%-át, Így már érthetővé válik, hogy mekkora tudásbeli hiányosság áll fenn a kozmosz megértésében, ha nem ismerjük a sötét energiát. Ezért fogja például ez az új űrteleszkóp ezt is vizsgálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia? Ezt a kérdést nagyon sokan felteszik az utóbbi időszakban. Tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, így is fogalmazhatnánk. Az egyre emberibbnek tűnő AI hamarosan arra késztethetik az embereket, hogy belső tudattal rendelkező lényekként tekintsenek rájuk, ami egészen új és veszélyes erkölcsi dilemmákat teremthet, írja az sg.hu. Fontos viszont tudni, hogy a mesterséges intelligencia még csak ott tart, hogy gyerekcipőben jár, ennek ellenére a 18 és 29 év közötti fiatalok csaknem ötöde számolt be arról, hogy tartós személyes barátságot alakított ki egy chatbottal. Kína a közelmúltban megfosztotta a botokot az emberhez hasonló tulajdonságoktól, hogy korlátozza a felhasználók érzelmi függőségét tőlük. Ahogy az egyre kifinomultabb mesterséges intelligenciák gyorsan egyre nagyobb szerepet kapnak az emberek életében, készítőik úgy fogják megtervezni őket, hogy a tudatosság látszat keltsék, talán még arra is képesek lesznek, hogy maguk is tudatossá váljanak. Egyre nehezebb lesz fenntartani azt az ösztönös meggyőződést, hogy ezek csupán gépek, amelyek úgymond be vannak tanítva, veszélyes csapda készül az emberi faj számára, állítják kutatók. Sok gép felülmúlja az embert, a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek azonban éppen az olyan jellegzetesen emberi képességekben jeleskednek, mint a tudás és a gondolatok megfogalmazása. Még mindig nagyjából lehetséges úgy tekinteni az AI-ra, mint olyan rendszerre, amely matematikai módszerekkel hatalmas léptékben szavak egymás utánját próbálja megjósolni. Ha elegendő idő állna a rendelkezésre, akár több százezer év, akkor ezeket a számításokat ceruzával és papírral is el lehetne végezni. Nehéz lenne amellett érvelni, hogy az írószerek tudatosak, igaz? Ennek ellenére egyes kutatók már úgy kezelik modelljeiket, mintha azok elmék lennének. A felhasználók ugyanis reagálnak az emberhez hasonló mesterséges intelligenciákra, így üzleti szempontból van értelme ilyen rendszereket létrehozni. Egyes nagy nyelvi modellek már rendelkeznek az emberi agy tudatossággal összefüggő, emberhez hasonló struktúráival, például egy olyan globális munkatérrel, amely lehetővé teszi az információk továbbítását a különböző modulok között. Semmi nem akadályozza meg tehát, hogy a jövőbeli mesterséges intelligencia modelleket még több ilyen tulajdonsággal ruházzák fel a tanítás során. Mindez heves vitát indított el a mesterséges intelligencia tudatosságáról. A vitát tovább súlyosbítja az, amit a filozófusok a tudatosság nehéz problémájának neveznek, annak meghatározását, hogy hogyan alakulhat ki belső világ az emberi agyban található neuronokból és szinapszisokból. Egyes kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a mesterséges intelligenciák egy napon valóban öntudatossá válhatnak. Ezek a kutatók azt állítják, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hisz az emberi lélekben, vagy más úgy gondolja, hogy a tudatossághoz agysejtek szükségesek, mégis azt kell látnunk, hogy egy elme valóban létrejöhet pusztán szilíciumon végzett számításokból, így az emberiségnek előbb-utóbb szembe kell néznie valami teljesen újjal. A kutatások sebessége ezen a területen és kiterjedtsége elképesztő, egyébként nem csak a mesterséges intelligencia fejlődéséről beszélhetünk, hanem például az emberi agysejtekbe ültetett csippekről is. Ez a világ, ez az új világ közelebb van, mint azt gondolnánk, állítják a kutatók. Ami pedig a mesterséges intelligenciát illeti, ahogy a mesterséges intelligenciák egyre ügyesebben mutatnak valami olyasmit, ami tudatosságnak tűnik, úgy egyre több ember fog úgy bánni velük, mint belső élettel rendelkező lényekkel, akkor is, ha ez egyébként nem így van.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon miért tűnnek el a gombok az autókból? Nos, az automárkák gyártói szerint a fiatalok miatt, egészen konkrétan a 45 év alatti vásárlók azok, akik gyorsabb és digitálisabb kezelést szeretnének az autókban, ezért kerül egyre több funkció az érintőképernyőre és a hangasszisztensbe. A modern autókból szinte teljesen kikopnak a nyomkodható és tekergethető fizikai gombok. Ez az új irány, és hogyha autóvásárlásra szánjuk rá magunkat, akkor egyre inkább bizony erre kell felkészülni. A fiatalabb generáció gyorsabban alkalmazkodik az érintéses és hangalapú vezérléshez, és lassan a 45 év alattiakat kell megcélozniuk az automárkáknak, amikor a vásárlásról van szó. Az automárkák szerint ezek a vásárlók türelmetlenebbek a technológiával, gyorsan akarják elvégezni a különböző műveleteket, és természetes számukra, hogy egyszerre több feladattal foglalkozzanak. Vannak automárkák, ahol már a klímaberendezés kezelése is a központi kijelzőre költözött, az utastérben pedig csak néhány hagyományos kapcsoló maradt. Fizikai gombot kapott az irányjelző, az ablaktörlő, a hangerő, a vészvillogó és az ablakfűtés, de ezzel így nagyjából be is zárul a kör. Minden mást az érintőképernyőre költöztetnek az autógyártók. Ezek az érintőképernyők pedig egyre nagyobbak a különböző autótípusokban. Amikor ilyen érintőképernyős új kezelőrendszereket alakítanak ki a különböző autógyárakban, akkor van, hogy több mint 10 millió hálózatba kapcsolt autó használati adatait, valamint mintegy 3000 résztvevővel végzett használhatósági vizsgálatot is figyelembe vesznek. A kijelzőkre helyezett funkciók a gyakorlatban jól és modernnek hangzanak, de ha jobban belegondolunk, egy hagyományos kapcsoló tapintás alapján is megtalálható. Az érintőképernyőre viszont mindenképpen rá kell néznünk, hogyha használni akarjuk, ezért óriási kérdés egyébként, hogy melyik a biztonságosabb. Maradunk a PCV Plus híreinél. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, vagyis az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen. Nagy kérdés, hogy vajon mivel fog a program foglalkozni? Nos, többek között az űrszemét felderítésével, a navigációval, a távérzékeléssel és az űrbiztonsággal. A még ebben az évben elkezdődő projekt egészen egyébként 2030-ig tart majd, és az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete mellett a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete is részt vesz majd benne. A kutatók olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokon dolgoznak majd, amelyek a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot segíthetik. A projekt célja, hogy az eredményekből később piaci szempontból is hasznosítható technológiák és szolgáltatások szülessenek. Az egyik ilyen irány egy olyan cégnek a megerősítése, amely vállalat egy európai űrügynökséghez köthető projekthez kapcsolódva fénygörbe elemzéseket végez majd, amivel az űrben található űrszemét és egyéb mesterséges objektumok helyzetét próbálja majd meghatározni. Emellett pedig egy úgynevezett spin-off cég létrehozását is tervezik. Ez egy olyan misszióhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtana, amely az űrből érkező gravitációs hullámokat vizsgálná.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Let me tell you.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Létezik egy vegyület, amelyet már 20 éve betiltottak, de egy friss tanulmány kimutatta, hogy a mai napig szennyez. A PBDE nevű égésgátló anyagról van szó, amely mérgező, már az 1990-es évekre világossá vált, hogy a széles körben alkalmazott PBD-ek problémásak. A rövidítés a polibrómozott difenil étereket jelzi, és ezeket már több mint 20 éve betiltották az Európai Unióban. Viszont egy friss tanulmány szerint a mai napig mérgeznek. Szakértők 181 korábbi publikáció eredményeit vetették vizsgálat alá. Ezek a vegyületek egykor szinte mindenütt használatban voltak, ahol fontos volt a tűzállóság. A vegyületeket alkalmazták többek között építőanyagokban, elektronikai eszközökben, autókban, repülőgépekben, bútorokban és kárpitokban is. Az

0: vízben, a talajban, a beltéri környezetben, a spanyolországi irodáktól egészen a szlovákiai hegyvidékig. A legszennyezettebb helyek jellemzően egyébként városok, ipari területek és hulladéklerakók, a beltéri koncentrációk pedig általában jóval magasabbnak bizonyulnak a kültérieknél. No, de hogyan kerülnek ezek a 20 éve betiltott mérgező anyagok a környezetbe még ma is? Nos, érdekes, mert ugye egyre inkább rá akarunk állni az újrahasznosításra, akár a régi bútorok felújítására, viszont a szennyezés több forrásból is újra termelődhet, például régi bútorok, régi elektronikai eszközök, újrahasznosított termékek vagy hulladék lerakók is kibocsáthatják ezeket a vegyületeket. Innen a vegyület a talajba, az üledékekbe, majd a táplálékláncba is bekerülhet. A kutatók szerint ugyanakkor van ok némi bizakodásra. Több vizsgálat is arra utal, hogy a káros vegyületek mennyisége a levegőben és a talajban csökkenő tendenciát mutat, ami valószínűleg a korlátozások hatásának köszönhető. A probléma azonban korántsem tekinthető lezártnak, a régi termékek, a hulladék és az újrahasznosított anyagok továbbra is a környezetbe juttatják a vegyületeket. Ami pedig ezeknek az úgynevezett PBDE vegyületeknek a negatív hatásait illeti, nehéz pontosan meghatározni, állítják a kutatók, de állatkísérletek és emberi megfigyeléses vizsgálatok összefüggést jeleztek többek között máj, pajzsmirigy és emlődaganatokkal, valamint lehetséges reprodukciós problémákkal. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve tulajdonképpen majd már zárjuk mai magazinunkat. Bab és lencsepüréből készülhetnek a jövőben a legújabb húsállagú élelmiszerek. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói szerint az általuk kidolgozott fagyasztásos struktúrálás bármely háztartásban kivitelezhető. A dolog nem csak azért érdekes, mert egyre többen szeretnének átállni a húsmentes vagy kevesebb húst fogyasztó étkezésre, hanem mert földbolygónk fenntarthatósága szempontjából ezt mindannyiunknak meg kéne tenni. Érdekes témával jövök hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Svájci kutatók fedeztek fel egy egyébként nagyon egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből, például borsóból vagy babból, esetleg lencséből, a húsokhoz vagy a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő. A Zürichi Egyetem kutatóiról van szó, és annyira egyszerű az eljárás, amit kitaláltak, hogy pusztán fagyasztásról van szó, egészen pontosan fagyasztásos struktúrálásról, ezzel a módszerrel a hüvelyeseket kevésbé, vagy egyáltalán nem kedvelők körében népszerűsítenék a növényi alapanyagok fogyasztását. Az élelmiszermérnökök koncepciója szerint, mivel az izomrostok szerkezete által meghatározott textúra alapvetően meghatározza az állati élelmiszerek fogyasztásának élvezeti értékét, ezért fontos, hogyha húshoz hasonló élelmiszert akarnak előállítani, akkor az valóban hasonlítson hozzá, és bár hüvelyesekből, de pontosan ilyen állagú húsos, rostus élelmiszert tudtak előállítani egy teljesen egyszerű fagyasztási technológiával. No, nézzük, hogy hogyan készítették el, már csak azért is, mert a kutatók kimondottan hangsúlyozzák, hogy az egyszerű hétköznapi konyhánkban is elő tudjuk állítani így ezt a hússzerű készítményt. Szóval az elkészítés módja: csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét beáztattak a kutatók, majd 90 Celsius fokon 30 percig zselészerűvé főzték, aztán leturmixolták, majd a masszákat három oldalról zárt szilikon formákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A matéria pedig a hagyományos fagyasztási módszerekkel elérhetőkétől eltérő, nagy mechanikai szilárdságú textúrával rendelkezett. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a lágy tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre, ugyanazokból az alapanyagokból. Mivel a módszer a turmixoláson és a fagyasztáson kívül nem igényel speciális élelmiszeripari fogásokat, a kutatók szerint az általuk kikísérletezett eljárás bármely háztartásban alkalmazható a növényi alapú étkezés népszerűsítésére. Arra pedig, mint mondják, igen nagy szükség van, hiszen földbolygónk fenntarthatóságához többek között kevesebb állati eredetű élelmiszert kell lennünk a jövőben. És ezzel a kis konyhai kitérővel magazinunk legvégére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, szó volt arról, hogy már a magyar egyetemisták is hozzáférhetnek ahhoz a több mint 900 online tanfolyamhoz, amelyek kimondottan a mesterséges intelligenciával és a felhő alapú technológiával foglalkoznak. Augusztus 30-án kilőtték az űrbe a Nancy Grace román űrteleszkópot, amely a sötét energia és a sötét anyag rejtélyeit is kutatni fogja a következő időszakban. Foglalkoztunk azzal is, hogy vajon tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és kiderült, hogy bizony a kutatók állítják, hogy az a probléma, hogy mi emberek már úgy társalgunk egyáltalán a mesterséges intelligenciával, mintha elhinnénk, hogy tudatos szerkezetről, akár lényről van szó. A fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőre, amely egyre több új automobilban, illetve automárkában megjelenik. Ezzel is foglalkoztunk. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, és 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, ezekről is szó volt. Én további nagyon jó rádiózást kívánok, remélem, hogy a következő tudományos magazin alkalmával is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi tűzoltókat jutalmaztak. Megújult a Mátyás Király utcai óvoda. Támogatókat keres Sánkháj versenyéhez a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmenden lopott autóval ütközött villanyoszlopnak egy férfi. A szombathelyi járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat. A férfi még tavaly szeptemberben egy Körmenden leállított személygépkocsit vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd egy közeli településen villanyoszlopnak hajtott. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított két nappal később csekély mennyiségű kábítószert is fogyasztott. A férfi büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Körmendi tűzoltók munkáját is elismerték a katasztrófavédelem szeptemberi állománygyűléséhez kapcsolódóan. Hajnal József, a körmendi hivatásos tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője 30 év szolgálat után kap szolgálati jelet, amelyet későbbi időpontban vesz át. Két a körmendi parancsnoksághoz tartozó Szent Gotthárdi tűzoltót pedig 50. születésnapja alkalmából köszöntöttek. Jó Péter és Sibinger Tamás elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott. A katasztrófavédelem vezetése az ünnepeltek több évtizedes munkáját is megköszönte. Adta hírul a Vasi igazgatóság. Újabb felújításon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgó kuckóban kijavították a falak lábazatát, szárítóvakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsöde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kíra Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában Kíra ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek a családnak, ezért támogatók, szponzorok segítségét kérik. A számlaszámot az egyesület közösségi oldalán tették közzé. Nemesvámosi középiskolások töltötték természetvédelmi és erdészeti gyakorlatukat a Jeli Arborétumban. A diákok egy héten át dolgoztak a több mint 100 hektáros kertben. Ágyásokat tisztítottak, száraz ágakat és gyomokat távolítottak el, valamint a túlságosan elszaporodott bambuszt is visszaszorították. Munkájuk az arborétum dolgozóinak is segítséget jelent a látogatói szezon végéhez közeledve. A kertben hamarosan az idei rendkívüli aszály okozta károk felszámolása is elkezdődik. A kiszáradt növények helyére a jövőben a hőséget és a szárazságot jobban tűrő fajokat telepítenek, közölte a szombathelyi erdészet. Már belföldi utazásra is használhatók a Flixbus egyes Magyarországon közlekedő járatai, az új hálózat pedig Sárvárt is érinti. A társaság 14 magyar város között, összesen 41 viszonylaton kínál belföldi jegyeket. A Vasi fürdőhely számára különösen fontos a Sopron-Hévíz-Keszthely útvonal. A Brnót-Zágrábbal összekötő nemzetközi járat magyarországi megállói között mostantól külön is lehet utazni. A közeljövőben további útvonalakkal tervezik bővíteni a magyarországi belföldi kínálatot. Olvasható a cég közleményében. Folyamatosan javítják a Vasi Skanzen zsúfedeles épületeinek előregedett tetőit, számolt be róla a szombathelyi televízió. A múzeumfalu szerencsés helyzetben van, hiszen egy ideje már főállásban is dolgozik itt zsúfkészítő népi iparművész. A munkákhoz rozs szalmát használnak, amely jól elvezeti a vizet és megfelelő gondozás mellett akár 25 évig is tartós maradhat. A szükséges alapanyag beszerzése ugyanakkor egyre nehezebb, ezért a felhasznált rozs jelentős részét a szakember maga termeszti és dolgozza fel. A következő nagyobb munka a Skanzen szlovén házának teljes tetőcseréje lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hidegfront, akkortól kezdve csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sárablat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfő délután ketten erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kiskabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 480 diák dolgozott a nyáron Vasban. Zsebtolvajt fogtak a rendőrök Szombathelyen. Újraindult a gyümölcspréselés Oszkón. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A rendvédelmi dolgozókat érintő aktuális kérdésekről egyeztettek Szombathelyen. A megyei katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés végrehajtás vezetői a Magyar Rendvédelmi Kar elnökével találkoztak. Markovics György beszámolt a rendvédelem működését érintő szakmai egyeztetésekről és a tervezett változtatásokkal foglalkozó bizottságok munkájáról. A megyei vezetők elsősorban az állományt foglalkoztató kérdésekről adtak tájékoztatást. A rendvédelmi kar elnöke ezt követően a szolgálatban lévő tűzoltókkal is találkozott, adta hírül a vasi katasztrófavédelem. A tervezetnél jóval több fiatal vehetett részt az idén a nyári diákmunka munkaerőpiaci programban a megyében. Augusztus végéig 487 diák dolgozott 182 munkáltatónál, közölte a vasi kormányhivatal. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A megyében erre a célra eredetileg 80 millió forint állt rendelkezésre. Ezt további 24,6 millió forinttal egészítették ki. Az eredeti cél legalább 330 diák foglalkoztatásának támogatása volt. A programban résztvevő fiatalok az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban, a turizmusban és vendéglátásban is dolgozhattak. Újabb szakmai továbbképzést tartottak a katasztrófavédelem fő- és műveletirányító ügyeletének megyei állománya számára. A szakmai napon a többi közt az augusztusi Kőszegi-hegységben történt tűzeset tapasztalatait is elemezték. Szó volt a tűzoltó vízforrások feltérképezéséről és használatáról, valamint a tűzvizsgálatok aktuális kérdéseiről is. A képzés részeként egészségügyi alapismereteket is áttekintettek, és meghatározták az év hátralévő részének fontosabb feladatait. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Szombathelyi buszjáratokon lopott pénzt, iratokat és különböző tárgyakat egy 55 éves férfi az elmúlt hetekben, közölte a megyei főkapitányság. A rendőrök a napokban elfogták a másik megyéből érkező férfit, aki több alkalommal tulajdonított el komolyabb értékeket a helyi járatokon. A gyanú szerint a férfi a megszerzett pénzt elköltötte, az iratoktól és a többi tárgytól pedig megszabadult. Adománygyűjtő kampányt indított egy használt, 9 személyes kisbusz megvásárlására a Körmendi Birkózó Egyesület. Az egy cél, egy csapat, egy út szlogennel meghirdetett kezdeményezés célja 9 millió forint összegyűjtése. Az Egyesület közösségi oldalain teszi közzé az adományozással kapcsolatos információkat. A kezdeményezők magánszemélyek és vállalkozások támogatását egyaránt várják. A kisbusz beszerzése a versenyekre és edzőtáborokba történő utazásokat könnyítené meg a körmendi birkózók számára. Ismét fogadja az őszi termést az oszkói Hegypásztor Kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak. Az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésben juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a Hegyháton.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg fronttal indul a következő hét, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet. Sok csapadék nem érkezik, el is vonul a front, felszakadozik a felhőzet, de több napon át lehet élénk az északi, a sárablat, tehát észak-észak-nyugati szél. Eleinte még hétfőt délután ketten erősebb lökések is lehetnek, de aztán napokig megmarad ez az áramlás, és hát visszaveti a hőmérsékletet. 17-18 fok körül lesz majd a jellemző maximum hőmérséklet, és a szélben a hőérzet se lesz olyan, mint amit a hőmérséklet mérő, a hőmérő mutat. Kis kabát vagy pulóver el kell azért, különösen a reggeli esti órákban, de azért a fázósabbaknak szerintem a szeles időben egy 18 fokban napközben is.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Szikrázóan kék az ég, de az időjós szerint délután lehűlés várható. Ha rajtunk múlik, nem hagyjuk, jöjjön most halott pénz új, füllet hangulatú dala, a feneked a gyengém.
2: Hogy legyek én igazán gyengém, arra feneked az én igazi gyengém.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Erős széllel hideg front érkezik, a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
0: Időjárás jelentés.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányosítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva. Rád hangolva. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Erős széllel hideg front érkezik, a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mencer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
0: Időjárás jelentés.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.